0: megszok, Markom a Mur.
1: Na,
0: Gugi, vodka, hé! Mire megszok, Markom a Mur.